0: Mbappé belle. Lam lam au quoi là. Mbappé nandi sona whisky na soda. Dou
1: soka na soka.
0: Ma fin quoi basu beni. Wana babu kate. Liponda ndi. Besoka na besoka. Besoka na besoka. Besoka na besoka.